0: kinek szünete maga, hogy ő bármilyen gomáta szerített infat. No, mi a bele? A fejte gyövete, Saudi, bárkom lászínű, a húza, vagy kinek szünete.
1: Ovintis, nay mag informasyon balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siyana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.